Jiġu pak il-jatu. Jiġu pak smidvama. Idin do druk nislub ċivija, brak. Ibjasi kat isuġtu, kat urozu f'plamak.